Touché. Super DJ Rádió. Kattonj rá!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

sky comes down to the ground.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, oh, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez
5: a Super DJ Rádió.

Szegedi Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: velem táncolj még!
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó reggelt kívánok, Keli Csókolom, jó napot és mindenféle köszöntéseink érdekeltek. Remélem velem tartotok. Az elkönyvözően 4 óra van, 2-t írtam, de közben kialakult a dolog, hogy elnéztem az egyik megbeszélésemet egy héttel. Ez nem a korra jár, hanem a rengeteg dátummal, szóval az a lényeg, hogy tudok ma veletek maradni, szuper kívánság műsort is csinálni, úgyhogy az elkönyvözően 4 órában lehettek velem. Remélem, hogy ez mindenkinek jó hír. Felelem, miért múlsz, örök költő kérdésre nyitottam a napot. Én ezzel kívánok mindenkinek szép szerdát, érkezik a felvétel, Volkoti után már itt ott van, de Pali, nem állunk meg, folyjuk meg a zenéket, hasznos és kellemes információkkal kívánok mindenkinek, csodálatos rádióhallgatást!

szépen rázódik össze a csalasz, köszönöm szépen! Kovács István úr pedig ugye rá is tette szöveggel. Szóval szerelem, miért pulcs, azt mondja, az orán énekelt, a szellemnek múlnia kell, így van. Hogyha meg fáról voltak, a szellemnek múlnia kell, de bele se menjünk bővebben. Mazsi kisasszony, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, munka közben hallgatózok, mint mindig köszönjük szépen, hogy velünk vagy, és Isa István úrnak, aki szokásosan Erdélyből, Erdély Szentgyörgy gyönyörűséges helységéből hallgat minket családosan, szevasztok! Na! Motoszkált a fejemben egy ideje valami, elmesélek nektek igazából. Hogy is mondjam, egy ilyen konklúziót akarok nektek vonni valamiből, hogy valamikor egy mondatban kettő tragédia is tud lenni szóval. Ugye most nem a magyar nyelvről beszélgetünk, inkább csak a történéseknek egy bizonyos, úgymond, hogy szokták ezt mondani? Pejoratív értelmezéséről. Talán sokan meséltem nektek, hogy én gyerekkoromban, illetve mondjuk úgy, hogy kamaszkorom és ilyen 20 éves koromig nagyjából, de utána is még csak akkor már nem annyira intenzíven, mert azért javarészt azon voltam, hogy bejárjam Európa azon részeit, amihez hozzá lehetett férni, és ugye pénzünk hiány ezt Karintivel tettük, ugye Karinti nem kedvenc szép irodalmi írónkról beszélünk, hanem ugye Karinti, tehát stoppal jártuk be Európát, addig drága pali barátommal gyakran tettünk így, révén ő is kalandvágyó volt, és ő is annyira volt csóló, mint mondjuk én, vagy éppen mi. Na, a lényeg, hogy ezt most mindjárt lemondom nektek, hogy meg fogjátok érteni, miért mesélem el. Többször jártunk ugye a környező országokban, kicsit tovább is merészkedtünk, többek között Lengyelországban is megfordultunk többször. Egyrészt tényleg létezett akkoriban még az a lengyel vendégszeretet, ugye gyakran szoktam megénekelni, hogy Polák Venger Dabla Blanki, és hát erről kapcsolatosan jutott eszembe, hogy tényleg nagyon sokat jártunk kifelé. Egyrészt baromi finom paprika pálinkákat lehetett kint fogyasztani, másrészt pedig neki rokonsága élt ott kint, valamilyen nagybátyai szinten, nekem nagyon tetszett ott egy lengyel kislány, annyi, az maradt megben, egy gyönyörű szép szőke haja volt, és egy ilyen pánt volt a fején, de nagyon oda voltam érte. De többször voltunk kint Katowice-ben, festői Katowice, ami tele volt alkoholista munkásokkal, de ez most teljesen más dolog. Lényeg az, hogy én beszélek szlovákul, viszont a lengyel nyelv az nem annyira olyan, mint a szlovák, de egyetlen egy mondattal baromi jól tudtál odakint stoppal operálni, méghozzá semmi értelme nem volt, de ezt ott is értették, hogy stoppoltál, és akkor megkérdezték tőled, vagy te mondtad azt, hogy kollega Stopovics, vagy kollega Stopovics, ugye ez volt a válasz rá, tehát kollega Stoppos, a Stopovics az egy nem létező szó, de értették, kollega Stopovics, igen, ezzel lehetett operálni, illetve lehetett poénkodni azzal, hogy röhögni akartad a lengyelekkel, hogy kollega partizán, és ezen valamiért iszonyatosan röhögtek, na most ez csak egy kitekintés, hogy a kollega partizánt azt ne kérdeznek a szerveknél, mert ott tényleg előlántották a gépegybet, hogy da, tehát hogy a kollega partizánnal lehetett röhögni, akkor előkerült egy kis bugykos, azért nálunk is igyekeztünk valamit mindig vinni, tehát azért kellett valami csere szabad, tehát azért nulla pénzzel, nulla dologgal, legalább egy jó gitározással, valamit azért mindig próbáltunk adni cserébe, és el is jutottunk mindig a célunkhoz, tehát nem vesztünk el, mint ugye a megénekelt Varsóban a Somló, az jutott, hogy nagyon rossz utak voltak akkoriban, azt hozzáteszem, és boldogtó rossz autók voltak el, de nagyon sokan jártak azért is stoppal, mert nem nagyon létezett olyan normálisabb tömegközlekedés. És amivel az egészet elmeséltem, kicsit elnyújtottam itt ezt, mint a gumit, hogy boldogtó rossz mondat, egy kamion sofőr vett fel, és érezhető volt, hogy a kartográfiában nem annyira járatos. Tehát a térkép tudományban fehér foltok vannak az ő tudásában. Azt kell mondani, drágaim, hogy hát azt kell mondani, hogy hogy tudták ezt mondani? Hogy a fehér foltok azok megmaradtak, ugyanis a következő dolgot tette fel. Megkérdezte, hogy magyarszko? Ugye magyarok vagyunk? És mondtuk, hogy áno, igen, lá, já, mindenféle nyelven bólogattunk hevesen, és akkor a következő mondattal folytatta az ember. Aha, magyarszko, já, bolgárszki, bukarestó? Tehát, hogy mi magyarok vagyunk Bulgáriából, ami Bukarest. Tehát, hogy a Bukarest Bulgáriában. És nem hiszem, mi volt a nagyobb szégyen, hogy a Bukarestet Bulgáriában látta, vagy azt gondolta, hogy mi olyan bukarestek vagyunk, akik Bulgáriából jövünk, és mi úgy vagyunk magyarok. Tehát, hogy én az egész ezért meséltem el nektek, hogy nem árt egy pici tudás, mert hogy boldogtó kellemetlen pillanatokat tud átélni az ember. Ezért ezt csak úgy eszem, hogy azt elmesélem nektek.

Közben természetesen azt köszöngettek, mondja, és Simi felének is szét napot kívánok, köszönjük, hogy te is rajtunk vagy füllel. Na, Zsolcapor is írja, dobrinyány, kamarád, Mihalovics Józsapurnak is üdvözletem, hello, örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok velünk ma.

egy kis vicces blokkunk. Egy picit arról szól, amit ugye múltkor már megénekeltem, hogy operettenettenettenettenettenett. Operáló egy kicsit közérthetően szeretnék magam. Tudni kell, hogy én valamit szeretek operadal, amiben énekelnek, és nagyon sok ezenet, aztán én nagyon rosszul tudok lenni. Nem a zene élvezettel van a baj, mert azon pláne a magyar viszonylatban zseniális, maga a történettel vannak kivetni valónk, ugye. De amit mindenképpen szeretnétek tudni az operáról, az Otthon Anyucitól nem meritek megkérdezni, akkor mondok egy-két érdekes sútkát. Na, az operában ugye végig énekelnek. Ha valaki abba hagyja akár egy pillanatra is, hálából azonnal meg kell tapsolni, hogy kezdjen énekelni. Az operák alaptörténete a következő. Két barzasztó kövér ember szerelmes egymásba, és a végén egyikük vagy mindkettő meghal. Őket kell a leghangosabban megtapsolni, ha nem halnak meg, akkor az már végig opera. Na, az operák általában nem szinkronizáltak, de a szereplő gesztusaiból is kitalálható a történet. Tehát, hogyha svédül énekel, ne rettenjél meg, ugyanis ha mellükre szorítják a kezüket, mint a Lajcsi, akkor ugye szerelmesek. Ha

néznek, boldogok, ha a padlóra néznek, szomorúak, ha a kardjukat csapkodják, nem fogod enni, mit akarnak kardozni, a gonosz általában gonoszan néz, vagy ki van vastagítva a szemöldöke, hogy ez még lehet, aki a legmagasabb hangon énekel, az keresi a legtöbbet, mind a férfiak, nem mind a nők, ez tényleg így van, mivel az operákat általánosságban régen írták, bár vannak kortárs operák, a szövegírók többsége szerencsére már nem kap pénzt az idióta hülye szadalszövegekért. Ugye már figaro, ugye? A jó és a gonosz kövérnőket a ruhájuktól lehet megkülönböztetni, a jó kövérnőnek ugyanis általában jobban kimal a melle. Na, a zenészek nem azért vannak egy árakban, mert szarszámokat fognak játszani, hanem azért, hogy látszanak az énekeseket, igen, ez is fontos, ne aggódjunk, az operában senkit nem ölnek meg annyira, hogy a halála előtt ne tudjon még legalább 10 percet énekelni, hát aki látta az Otellót, az tudja, miről beszélek, ott negyed órán keresztül haldoklik szerencsétlen Otelló. De Desdemona hogy bírja, fogalmam nincs, de nagyon fontos történet. Úgyhogy nagyon nehéz a dolog, erről még egy dolog jutott eszembe, ez egy ilyen kicsit görög mitológiából átvett, ugye szintén van belőle opera, hogy hát ugye volt a Lant tanár, úgy hittek, hogy Linosz, ha jól emlékszem, és ez annyira fölidegesítette Héraklészt a nem tudásával az operába, hogy, és ez legalább egy vicces rész volt, tehát az ókori görögöknek azért volt némi humorérzékük, mert úgy írták meg a darabot, hogy a Linosz nevű emberke annyira felcsapta az agyát a Héraklésznek, hogy agyon csapta a Lanttal, tehát hogy milyen, nem? Nem tök jó. Hát mondjuk azt, hogy lett volna a TV film, akkor Tarantino rendezte volna.

a mostani morgásomat azért a kedvenc előtt még hadd tegyem oda nektek. Alapban én is nagyon szeretem a mémeket, a túltót, iróniát, meg ilyeneket, ugye a rolleresről nyúló most már szügyig érnek a poénok. Mit szabadítottunk a világra, szoktam azt mondani, na most a mostani új mém király, nem a fárcánk, akkor se a Szobosztai Dominik. Addig nekem most semmi olyan nem volt, ugye az öltözékén, hát mindenkinek rárakták az öltözékét a Szobosztainak, van egy ilyen érdekes outfitet, kapott egy ilyen fehér nadrágos, furcsa inges, furcsa cipős kinézetben. Ez eddig semmi gond nincsen vele, szerintem ők is jó, ő is jókat röhögött. Csak aztán elkezdődött egy ilyen inverzibilitás az egészből, hogy hát tulajdonképpen hogy néz ez ki, milyen hülye, milyen idióta, milyen igénytelen, meg ennek is. Ezek a meglett férfi emberek elkezdték a Szobosztai öltözetét így kutatni. Tehát így tiszteltek kérdezem a lakatos márkokat és a többi ilyen Facebookos divattervezőket, hogy nektek miért nem kurva mindegy, hogy a Szobosztai Dominik az mit vesz fel? Tehát, hogy honnan van az embereknek annyi energiája, hogy gyárból kijöve, irodából, munkásszállóról, bárhonnan, kocsmából, hogy a Szobosztai Dominiknak a gatyájával foglalkozzunk, kedves férfi emberek. Tehát az, hogy mit tudom én a annó bíró, hiszen hogy állt a kis biciklő nadrágalom, órákig tudnék nektek mesélni, nem akarok itt különböző dolgokba vele menni, vagy a vadkatin, hogy állt a szatén felső, de teljesen mindez, mert rengeteg mindenről tudnék beszélni erről, de hogy férfi emberek a Szobosztai Dominiknak, de miért foglalkozunk mi más embereknek a ruházatában? Nekem nem teljesen tök mindegy, egy, ritkán jön veled szembe, nem annyira jár egyébként tápjószecső alsón a kosma felé Dominik, illetve a másik dolog, a Szobosztai Dominikot nem arról kell tudnunk szeretni, hogy tökéletes outfitja van, tökéletesen mindenkinek megfelelő ruházata van, és nagyon remélem, hogy nem is érdekli, hogy ki hogy néz rá. A Szobosztai Dominikot azt onnan tudjuk, hogy kurva jó focista, a Liverpoolnak meghatározó tagja, különböző méltatások tömkelege végzés, a magyar válogatotton is nagyon sokat javított az ember, mind tudásban, mind agyban, ami szintén nem egy elhanyagolható dolog. Tehát, hogy nem lehetne kérem tisztelettel, hogy a Winchester katedrálba az agyba azokat az információkat betáplálni ebből, ami hasznosak, és elengedni és eldobni azt a dolgot, hogy ő hogy öltözködik. Mert senkinek az ég egy ott a világon semmi köze hozzá, hogy miket költ, és ha makkorcipőt hord, vagy ha skócoknyát ölt haspólóval, kurvára mindegy. Addig, ameddig nem az én ruhatáromból teszi ezt, addig, ameddig nem az én pénzemből teszi ezt, nem mindegy. Tehát ne foglalkozzunk már mindig másnak a dolgok, és mindig az, hogy valakit kigúnyoljunk, tehát ez nagyon jó. Tehát erre szokták mondani, hogy az vesse rám az első követ, ugye, mondta Jézus, azt amikor homlokon találták, akkor mondták, hogy anyám, te is ide eljöttél, szóval így. De visszatérve a poénkodás mentes részre, hogy túl sokat foglalkozunk mások embernek a fikázásával, ahelyett, hogy az érdemeivel tennénk ezt. Úgyhogy Domi, öltözködjél hülyén, én nem bánom, innen üzenem neked, csak így tovább focizál, mint eddig, és akkor nekünk minden tök jó lesz. Köszönjük szépen! Itt a folytatás van, Jugel is természetesen váltanét a folytatás, ez pedig a Movement of the

Na most egészen a kellemetesen szétrobot kívánok, ez itt a Super DJ Radio, benne pedig a Boriska, Vibeszámunk 0670159995-ös, és van egy boriszkás hívó, a Burika kapcsolatot, aki tényleg, hogy a 0632-1948-07. Nagyon szépen köszönöm egyébként mindenkinek, aki hallgatók közül is számít az én munkámra, akár lakodalmában, akár szülőnapján, vagy más év rendezvényeken, szereti a Boris DJ-t, nagyon kedvesek vagytok, megtisztelő.

szintén hallgatólagosan valamint szokásosan Toyota Emberdől a fényező műhelybe jó hétvéget kíván mindenkinek, köszönjük szépen. Hát az még egy kicsiket odébb van a jó hétvége. Bárjuk attól, hogy kinek mikor kezdődik, ugye szerda van. 2022 volt azt hiszem az egyik legmelegebb év, ami ezen a napon egyik legnagyobb hőmérsékletet mértünk. Na most ettől kicsit elmaradunk, ugyanis 22 Celsius fokot mérünk erősen felhős időben, és hát elsőfokú figyelmeztetés van kiadva zivatarra, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen bárhol eshet és döröghet, és ráadásul hát mondjuk úgy, hogy a villámlás sem kizárt. Na, de nézzük a bővebben, mindenképpen legyen nálunk esernyő a nyári ruha mellett, mert egy idő viszont eléggé hüllett. A szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, bevonul az ég az országban, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak felhőszakadás, illetve apró szemű jég kíséretében. A déli, délnyugati, majd délutántól egyre inkább az északnyugatira forduló szelet kíséretik élénk erő zivatarok. Ennek környezetében viharos széllökések jönnek 22 foknál. Most nem lesz melegebb, de füllettennek érezzük az időt, ez mindenképpen fontos. Na, jönnek a változékony napok a folytatásban is. Csütörtökön az ország keleti, északkeleti harmadán még újabb eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Késő délutánról csökken a csapadék hajlam, máshol már száll az időre, sok napsütésre lesz kilátás. A csúcsa mérséklet 20 és 28 fok között alakul, észak-keleten lesz hűvösebb. Pénteken egy újabb hidegpont érkezik majd észak-nyugat felől, a déli szél egyre több felé fordul észak-nyugatira, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A minimumok 11 és 17, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérséklet, nyugaton, észak-nyugaton mérjük megint az alacsonyabb maximumokat. Szombaton! Kérem szépen, sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki elszórtan eső, zápor, mérséket lesz a légmozgás, hajnalban kora reggel ismét találkozhatunk páres ködös tájakkal, a legalacsonyabb hőmérséket 8 és 15 és délután 24-29 fok valószínű. Ezzel mindenképpen számoljunk, az orvos meteorológiával is szerdán kettős fronti hatásban lesz részünk, emiatt mint a hideg, mind a meleg fronta érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos, mindenféle rettenetes, nyugtalan, hát mondjuk úgy betegségre hajazó állapotok. A fülettebb idő miatt nehéz légség, légzés, légszom, rosszulét is jelentkezhet, és bizony melegebb alpodi tájakon élők ugyanakkor tompaságot, fáradékonyságot, dekoncentráltságot is tapasztalhatnak. Körükben migrénes fejfájás is jelentkezhet. A felhősebb, borongosabb tájakon élők lehangoltak, kettelnek lehetnek. Erősítsük immunrendszerünket, ez segíthet. Közlekedés, meteorológia, barátaim. Szerdán sokfelé számíthatunk esőre, szápor, a zivatarra, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, felhőszakadás, illetve apró szemű jég kíséretében, emiatt vizes csúszós utakkal találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, a zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, és bizony kezdetben déli, és majd Dunántúlon középső tájakon egyre inkább északnyugatira fordul majd a szél. Naposabb tájakon legyen nálunk napszemüveg. A pollenek is szeretik az időjárásban, kicsikét csökkent a koncentráció, de mindig bőven van fenyőfélék, pázsiszfűfélék, csalánfélék, és létezik még a bozza, lórom, utifő, ház, gombák koncentrációja is, ezek ellen tessék védekezni. A balcsinál pedig szerdán szintén megnövekszik a felhőzet, bevonul az ég a tó térségében, és esőre, záporra, helyenként zivatarokra is számítani kell. Napközben 19-21 fok között alakul a hőmérséklet. A vízhőmérséklet viszont melegszik, 21 Celsius fokos, abban azért már lehet pancsikálni.

hanem Kereszt hallgatom ki, de a kitartást az M5 Toyota munkatársán üdvözlöm Sütit az értékesítésnél. Hát kérem szépen, szerencsés értékesítés kívánunk Sütinek, köszönjük Kereszt, hogy te is velünk vagy. Most jönnek majd jó utat Romániába, egészen pontosan Erdélybe, Nagy Károlyba, és hát elvillom a fejfájás is, hogy múlik, és nem mind a gumi nyúlik. Na, vajakondíjra szerintem tovább.

Na gyere szépen, Kovics anyónak is kellene, mert szét a volt kívánok, ő már délutánra kívánja az esős délután. Köszönöm szépen, egyelőre örülünk, hogy a délutat megúsztuk eső nekül, ne ázzunk meg. Tudom, hogy kell a csapadék a földeknek, de azért mert nem akarunk nagyot nőni, ugye szokták mondani. Kertész Krisztiántól pedig kaptam egy nagyon érdekes viccet, ezt én ismertem, de jó felidézni a dolgod, ugyanis kalóz hajóra jön az új matróz. Hát ugye sokat kell a hajón utazni, a kalózok már csak ilyen ritkán kötnek ki, csak elkásnak kincset, vagy a rossz kalóz kapitány, Sógenföld. Na, telnek a napok, hetek, hónapok, és egyre kanosabb, hát ez a bizonyos matróz, de hát maradna az originális megoldás, te megkérdi a többi matróztól, mit szoktak csinálni a nyílt tengeren ilyen esetben. Hát tudod, a talpban van egy hordó, derék magasságban van egy lyuk, oda beledugod és jó lesz. Matrózunk ugye úgy is tesz, másnap harmadnap is jó lett. Azt mondja, minden nap így tehetek? Persze, ahogy tetszik, pénteken nem. Hát de pénteken miért nem? Vallási ünnep? Nem. Pénteken te leszel a hordóban. El szokták mondani, hogy a szocialista munka megosztásnak egy igenes, érdekes virtigli formája. Itt megyünk tovább természetesen muzikálunk, megmentjük a világot, Zedda Remixben és a folytatás az férés az Mafiától szól.

Nagyon szépen közleked és információk, 10 óra 40-es frissítés szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és az M0-as autó csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt torlódnak jelenleg a járművek, főleg a külső sávban, aki személy autóval van és Budapest célja, annak érdemes a belső sávot használni. A 18-as kilométernél Biatorbágyna munkavégzés miatt lezártak egy sávot, itt jobban torlódik a forgalom. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóvágát. A 52-es csomópontban az M5-ös autópályai csomóponthoz kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunapolyódon felé vezető oldalon kanyarodó sávokat lezárták. Ezt kérem szépen, semmilyen balesetre ne legyen tovább se. Magatokra vigyázzatok elsősorban, de persze mindenki más is a közlekedésben. Ne felejtsétek el, az időjárás is tréfás, úgyhogy ennek megfelelően tessék közlekedni, követési távolságot tartani és ilyesmi. Bevessetek ma is óvatosan, hazavárnak mindenkit, de persze oda is, ahol elindul. Elég kell neked dagszolt muzsikát, hogy egy ilyen, azt mondom, hogy Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: 8 dolog, és egyébként igen, a Barbra Streisand egyébként ebben a dalban, hogy a tökönbe kerül, de nem tudom, mert semmi köze nincsen a dalhoz, nem is szerepel a Bonnie M klipben sem, Isten se tudja, ezt majd össze valaki megfejti nekünk természetesen. Neked is mondom, nem Barbara, Barbra. Engem egyébként egyszer boldasztóan kioktattak. Jó, mondjuk azt szoktam mondani, hogy nagy rádió tudóstól nem szégyen, de a sokszor megénekelt és említett Kometi bácsinak, Kometi Gyuri bácsinak egy ilyen közösség találkozóján voltam ott, és akkor kicsit menőztem a Woman in Love-nak a tudásommal, és akkor mondtam, hogy nagyon szép, nagyon jó, csak ez nem Barbara, hanem Barbara, tessék megtanulni beszélni. Köszönöm Gyuri bácsi, innen is az okítást, megtanultam egy életre. Nézd, hogy Gary Kaus a Party People-nál!

Szóval kérem azért, hogy mindenben nem vagyok ennyire poliésztor, szóval köszönöm a kérdést, hogy tudja, tudod-e, hogy a pillanat ragasztó miért nem ragad bele a tubusba? Hát most én nem fogom a Google-it megkérdezni ezért. Zoltánon annyit tudok neked mondani, valószínűleg azért, mert ahhoz, hogy az úgymond oxidálósi ragasztási folyamat elinduljon, az enzimek működni kezdenek, oxigén kell, és a tubus, ha jól emlékszem, akkor vákummentesen, légmentesen van lezárva, és valószínűleg azért, amint oxigént kap, el kell ugye tudni beleszáradni. Minél több oxigén van benne, nagyobb a lehetőség arra, hogy beleszáradjon. Hát nagyjából ennyit tudok segíteni, de ne tessék tőlem ilyeneket kérdezni műsor közben. Köszönöm ennek, a végén még beégek. Na, hadd menjen.

hogy rátérnék majd a horoszkópra, amit úgy tudom, hogy Boriszkóp. Egy dolog az, hogy ha minden jól megy, akkor aki a Boriszkóp nevet adta a horoszkópnak, élőadásba fogjátok majd itt köszönteni, mert hogy itt lesz velem majd Angliából, és elméletesen tudunk időszakítani egy közös műsorra, érdemes lesz mondani, hogy mindent a maga idejében erről, mert egy másik dologról szeretnék beszélni veletek, ugye már hirdetjük egy ideje, de azért nem elég sokszor elmondani, inkább mondjuk el még többször, ahogy ezt megboldogult Bonsgéra szoktam mondani, 2026-7-24-26-a között jön a 7. Super DJ találkozó, ez az ideje annak, hogy meglátogassátok. Mondhatnak úgy, hogy DJ simogató, rádiós műsorvezető simogató, de valójában közös csapatépítés, egy olyan mit, aminek szerintem mindenkinek a nyertese lehet. A helyszín, amíg nem mondtam volna, 1500-szor Élo Hotel, jakabszállás külterület, ez a Sport repülőtéren található. Bejön oda Facebookon, hogy Élo Hotel, jakabszállás, meg fogod találni, mindenféle fényképeket onnan le lehet majd csekkölni. Mindenféle szállás lehetőségek vannak, akár francivágyas, akár apartmanos, de létezik vendégház, van kempingezési lehetőség, ilyet kisállatos, sátraszasz, tehát ha aludni is szeretnél 3 nap alatt ott, akkor erre mindenféle lehetőség készen áll, csak úgy, mint hogy enni, inni is tudtok ott. Mindenféle árakról a Super DJ Rádió oldalán tudtok nézelődni. Viszont ami még esetlegesen érdemes lehet, és nekem ezek nagyon tetszenek, hogy például meg lehet nézni egy Antonov nagy csapatszállító repülőgépet, személyzet tekintetében megmutatják, kérdezni is lehet, fotózkodni is lehet, sőt, van séta repülésre is lehetőség, nem kell gépet hozni magaddal, azt adják. Nyilván ennek is megvan a külön árkategóriára, erről is tudtok érdeklődni, majd mindjárt mondom, hogy hol. Az a lényeg, a helyszínen tudtok fizetni, tehát nem előre, helyszínen tudtok fizetni, szép kártyával is természetesen. Na most, hogy hol lehet foglalni? Ez nagyon fontos. Lakner Évinél van az egyedüli szállásfoglalási rendszer. Na a hotelnél foglaljatok, na a szállásnál, ne valami kollégánál próbálkozatok szerencsétlennél, hanem mindenféleképpen Lakner Évit keressétek. 0620-344-3050 a kishogy telefonszáma. Fog nektek örülni, mondjatok, hogy én küldtelek. 0620-344-3050-es. Különböző lehetőségek vannak még egyébként 3 nap alatt. Csocsózni, dárcozni, egyéb sportágakkal lehet szórakozni, közösséget építeni, játékszenvedélyeteket kiélni, erről is van lehetőség érdeklődni. Ami még esetlegesen érdekes lehet nektek, kedves hallgatók, hogy az est folyamán, illetve a 3 folyamán Super DJ rádió műsorvezetők fognak mindenkit élőben szórakoztatni, illetve hát élő közvetítés is lehet, tehát valószínűleg az éteren keresztül üzenni is lehet majd idehaza kicsit csábítgatni, vagy hát elhúzni a mézes mazzagot az itteni, itthon maradt hallgatók előtt, hogy milyen jó ott természetesen. Hogy kik ezt a műsorvezetők, arról még egy picikét várnatok kell, hogy teljes mérszék kialakjon. Azt tudom nektek ígérni, hogy amint erről teljes információ lesz, és biztos akkor el fogjuk mondani, hogy ki az, aki már biztosan ott lesz, de sokan lesznek ott műsorvezetők, ezt nektek itt már meg tudom ígérni. Olyan is lesz, akivel nagyon nehéz Magyarországon összefutni. Aztán még amit mondani szeretnék, hogy reményeink szerint pénteken, és hogy ez a Lakner Évit meg fogom tudni interjúvolni élőadás keretében, ki fogom majd őt faggatni, hogy honnan jött az ötlet, mi várható, milyen volt, hiszen ez már a 7., és természetesen mik a konkrétumok, az ő szájából szerintem sokkal hitelesebben fog hangozni, mint az enyémből, hiszen lévén ő az egyik szervezője ennek a nagyszerű eseménynek, úgyhogy ne felejtsétek el Lakner Évit hívni, szállásfoglalás ügyében, információk tekintetében 0620-344-3050 a mobiltelefonszám, ne felejtsétek el a találkozó ideje, 2026-7-24 és 26-a között Élo Hotel, jakaszállás, tessék,

Már kéne szépen a komoly, semmi nem ment migázt a horoszkóptól, meg maximum sem nem tudok beszélni. Na, prózöldői problémáim támadnak itt lassan, szóval Angel Savomi a Run Rival-nál, és akkor nézzük, hogy mit is üzennek a csillagocskák, legalábbis mit írnak a horoszkóp készítők. Ezzel kapcsolatosan kosok az elején, ma könnyen előfordulhat, hogy egy megérzésed erősebbnek tűnik, mint logikus érved. Egy családi vagy otthoni ügyben nem minden olyan egyértelmű, mint amilyennek első pillanatra látszik. Hát igen, sok mindennel vagyunk ez így, vagyunk így ezzel. Bikák. A kommunikáció terén okozhat némi zavart a mai nap, természetesen a pontos egyeztetés vár rád, figyelj a részletekre és ne hagyatkozz kizárólag a benyomásaidra. Ikrek. Pénzügyi kérdésekben különösen fontos lehet a józan ész gondolata ma. A bizonytalanság érzése nem feltétlenül rossz jel, inkább arra figyelmezett, hogy gyűjts még infókat. Fontos, tehát rákok. Kérem szépen, a mai pénzük különösen erősen érinthet, most nem a gyors válaszok ideje van, ha sikerül egyensúlyt teremteni a gyors válaszok és a lassú megfontoltság között, akkor sokkal tisztább látszik a helyzetet, hát mondjuk ezért majdnem minden rég az oroszlán. Ma hajlamos lesz túl sokat foglalkozni olyan dolgokkal, amelyek még nem történtek meg. Egy háttérben zajló ügy vagy titokzatos információ fölkeltheti a figyelmedet, ugyanakkor nem biztos, hogy most minden részlet a rendelkezésedre áll. Bizony, szűz. Egy baráti vagy közösségi helyzetben nehéz lesz eldönteni, kinek higgy. A mai nap arra tanít, hogy a lelkesedés önmagában nem helyettesíti a megalapozott terveket. Hát bizony, tényleg így van. Mérlegek. Karrierrel vagy jövőbeli célokkal kapcsolatban lekerülhet bizonytalan helyzetbe, ne hagyd, hogy a büszkeség vagy a bizonyítási vágy vezessen. A türelem most sokkal többet érhet, mint egy elhamarkodott lépés. Skorpiók! Szívesen követed az ösztöneidet, de ma különösen fontos lesz ellenőrizni, hogy az érzéseid valódi megérzésből, vagy pillanatnyi hangulatból fakadnak-e, mielőtt végleges döntés hozol, gondold végig, milyen következményei lehetnek néhány hónap, vagy akár néhány év múlva is. Nyilasok, kérem szépen, a mai nap mélyebb érzelmeket és összetett helyzeteket hozhat, pénzügyi vagy bizalmi kérdésekben ne hagyd, hogy a feltételezések vezessenek, hát igen, ott nem árt a konkrétum. Bakfinboliszka, kapcsolataid kerülhetnek fókuszban a szerdán, egy közeli ember véleménye vagy viselkedése összezavarhat, mert ezen tudod eldönteni, mit érez valójában. Nem érít érdekel ez engem, nem tudom. Na most nem biztos, hogy a logika egyedül elegendő a helyzet megértéséhez, de az nem segít, ha kizárólag az érzelmekre hagyatkozol, a nyílt és őszinte beszélgetések sok félértést tisztázhatnak. Ez nagyon igaz. Bizonytalan. A napi feladatok és kötelezettségek között könnyen szétszórtál válasz, érdemes listát készíteni és rangsorolni feladatokat, ha minden döntés előtt megállsz egy pillanatra mélegelni, jót fog tenni. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, a mai energia felerősítheti az álmodozó oldaladat, ami egyszerre lehet inspiráló és megtévesztő. Szerelmi vagy érzelmi ügyekben különösen fontos, hogy ne idealizálj valakit vagy egy helyzetet. Hát idealizálni nem is érdemes, maximum füllel itt lenni velünk, vagy legalábbis már gondolkodnak kérdéseken, mert a déltőjön majd a Szuper Kímesség műsor, remélem jöttök kérni és kívánni. Ez itt a Szuper DJ Rádió, és benne még mindig Poliszka, Kertvárosból muzsikál nektek.

Kosológia vagy ritkán szoktam saját ajánlást fogadni, hiszen azért úgy vagyok vele, hogy inkább a vendég mondja, de ez annyira aranyos, és én is voltam ott, és nagyon tetszett, hogy mindenféleképpen Párkányba invitálnék mindenkit, a Balási utcába, méghozzá akár Stúrovónak is híratjátok, a helynek a neve Pohos Csínszvó, hát Poharazónak is lehet ezt nevezni, fantasztikus, nagyon-nagyon jó, csodálatos környezet van, tényleg a szemszájnak ingeres zsörökkel, borokkal, gyönyörűséges belső térrel, külső térrel rendelkezik a hely, nemrég nyitottak, érezhető is rajta az újdonság, és képzeljétek el, hogy a négylábú családtagokat is örömmel fogadjuk, tehát kutyát, cicát is vihettek, ha úgy van, ami szintén nagyon-nagyon fontos dolog tud lenni. Úgyhogy úgy van, hogy a zöld környezet gyereksarok is van, de meg persze azért a legfontosabb a kocsmai rész, üzemel ezerrel, én mindenkinek ajánlom, barátságból Andra Mullerová nagyszerű találatát Párkányban, tessék ellátni a Pohos Csínszvóba, és fogyasztatok ott Párkányban is mindenféleképpen, hogy mondani szokás, ugye, felelősséggel. Felmész a munk egyébként pedig 0670159995-ös, és van a Boriszkás parti hívó 0632194807. Nem rontottam el, úgyhogy jön Dániel Gergővel a számcímmel, ez az elrontottam.

Szabi úrnak is kellene beszélni, de most kívánok én nekem, hogy a kilométer nem marad el, pedig most itt vagyok, de aztán Pesten is van időpont, tehát kérdezzétlen kitartást, mert Pesten olyankor katasztrófa közlekedés, de remélem, hogy neked több szerencséd lesz, mint nekem ott a bútkor.

közvetlen van nekünk közünk hozzá, de amúgy érdekességet hadd meséljem el nektek, hogy Tajvanon a hír szerint nem dobja el senki a bolti nyugtát. Sokan ugye egyből kidobják a blokkot a szemétbe, ha kilépnek a boltból, már a kapnak. Tajvanon azonban egészen más a helyzet, ott vannak számára évtizedek óta potenciális esélyt jelent egy komoly pénzdíjra. Minden hivatalosan kiállított blokkhoz tartozik ugyanis egy 8-egyű szám, amellyel a vásárló automatikusan részt vehet egy állami nyugta lottón. Na van ilyen. A tajvani nyugta lottó kérem szépen nem annyira most óta, már 1951 óta működik. A megoldás, hogy a valódi bevételeket lehessen valamilyen szinten ellenőrizni, hogy egységesítsék a nyugtát és a kiadását minden blokként lottó szervényé tették. A sorsolás két avonta tartják mindig a páratlan hónapok 25. napján. Azt nyer, akinek a blokkján szereplő szám ugye megegyezik a kihúzott nyerőszámmal. Tajvan példája látványosan mutatja, hogy egy látszólag jelentéktelen papírdarabnak is lehet komoly ereje. Hát bár egyébként nem tudom, az érdekes lenne, hogy mennyi nyereményt osztanak szét, de hát azért nagy valószínűségre vannak normális nyertesek is ebben a dologban, de ötletként nem egy elítélendő. Annyival azt mondjuk, hogy így is borzasztó sok papírt kell otthon tartani, hát ha még itt ezt is kitalálnák, akkor már el se férnénk a sok fesztitől, de azért ötletnek tényleg jó.

nem tudom, hogy Magyarországon mennyi lenne érdemes, pláne, hogy én nekem erős ellenérzéseim vannak az idős emberek jogosítványszerzési dolgaiból, de hát kéne szépen valahol ez nem okoz gondot, ugyanis egy 108 éves hölgy megújította a jogosítványát, hát Amerikában a bármilyen fordulat, Susan Young Brown, hát mondjuk a név is nagyon érdekes, ugye? Susan Young Brown, ugye azt jelenti, hogy barna fiatal Zsuzsanna nem csupán megújította a vezetői engedélyét, hanem a hatóságok szerint mindent előírt orvosi feltételnek, ugyanis megfelelt, a nő jelenleg 108 éves, és figyelj, megújított jogosítványa egészen 2033-ig érvényes, hogy egy kicsikét kijön belőlem az, hogy normális. Na, a saját bevallása szerint jó egészségi állapotának egyik titka, hogy hetente 3 alkalommal sportol, úgy véli a rendszeres mozgás segít megőrizni a reflexei frissességet, az egyensúly érzéket és a kondícionát, illetve a koordináció képességét is. A közlekedés biztonsági szakemberek állítólag régóta hangsúlyozzák, hogy önmagában az életkor nem feltétlenül jó mérőszámozati képesség megítélésére, hát arra nem is azért, de a reflexek tompolására szerintem azért mindenképpen, ugyanis 80 éves emberek között is lehet óriási különbség. Az egyik aktívan sportol, jó a látás, a reflexek, a másiknak lehetnek komoly egészségügyi problémái. Az Európai Unió közlekedési biztonsági szakértői szerint egyre több kutatás utal arra, hogy az életkorhoz kötött kötelező szűrések önmagukban nem feltétlenül javítják a közlekedés biztonságot, mert ez hogyan ide Amerikához fogalmam nincs. A jogosítvány azonban rövidebb korban egyre rövidebb ideig marad érvényes, és rendszeres orvossági alkalmassági vizsgálathoz kötött a hosszabbítás. A B kategóriás jogosítványok esetében 40 éves korig 10 évre érvényes a jogosítvány, 40 és 59 év között 5 évre, 60 és 69 között 3 évre, 70 éves kor pedig 2 évre, szerintem ez teljesen rendben van. A hosszabbításhoz a háziorvos vagy más arra jogosult orvos vizsgálja a látást, az általános egészségügyi állapotot, és van olyan betegség, amely befolyásolhatja a biztonságos ütetést, olyan esetekben további szakorvosi vizsgálatokat is szükségesé tehetnek. Hát szerintem azért itt valahol a józanészt kéne követni. Nyilván nagyon jó, hogy vannak kivételek, de azért én annak jobban örülnék, ha 108 éveseket inkább csak szállítanának. Lényeg természetesen ettől függetlenül jó egészséget és balesetmentet.

Különleges névnapot ünneplünk ma, régen is elterjedtebb volt, most pedig Klotild névnap azért nem annyira elterjedt, ettől függetlenül akinek van ilyen névnap, tessék bátran megünnepelni, mert a Klotild névnapját ünnepjük a mai nap folyamán. A germán eredetű név jelentése dicsőségért harcoló nő, tehát nagyon-nagyon boldog Klotild névnapot kívánok mindenkinek, akinek ez a névnapja, és Cecília, Célia névnap is van ma, Cicel lesz, Sejla, Zília, Bercel, Cecilián névnap is van ma, boldog névnapot nekik is, holnap majd a búcsúk tetszenek ünnepelni a névnapjukat, mégis boldog névnapot, és a Szűcsi napcsit ma se hagynám ki, nagyon boldog névnapot kívánok magam és kollégáim nevében.

Hát kedves hallgatók, nagyon rossz hírem. Beígértem nektek a kívánság műsorra, de úgy tűnik, hogy mégsem tudom megtartani, mert csak bejött az a munka, amire úgy gondolták, hogy nem fog elindulni. Úgyhogy sajnos nekem délbe el kell mennem, elnézéseteket kérem. Ígérem, hogy pódolni fogjuk a szuper kívánság műsort. Kérem szíves elnézéseket, ugye sajnos csak délig tudok, eletileg is délig maradtam volna. Úgy tűnik, hogy most akkor mégiscsak el kell mennem. Szíves elnézéseket, de sajnos a munka az, amiből ugye élünk.

Kérdez szépen, 101 éve született Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Van egy pólón szereti, hogy minden lében kérkedem, nagyon szeretik őt. 405 éve Holland Nyugat-Indiai Társaság elfogadt Új-Hollandia alapítókra, tehát a mai New Yorkét. Ugye szinte 405 éve a Németalföldi Országgyűlés megalapította Nyugat-Indiai Társaságot a Kelet-Indiai Társaság mintájára. 155 éve született Horánszky Lajos bankigazgató, publicista, műgyűjtő, országgyűlési képviselő. 131 éve született Korda Zoltán, magyar származású angol filmező, onnan van a Korda stúdió elnevezve, a Dzsungelkönyvet teremtem, elég ismerős lehet filmből is. 127 éve született Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. 120 éve született Josephine Baker, amerikai táncosnő, akinek a Charleston-t köszönhetjük. 107 éve született Máriási Félix, Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró. 105 éve született Palánkai Klára, mezzoszoprán operaénekesnő, és 104 éve született Alain Renans, francia rendező természetesen. A rendőr közelében a folytatásban a Talk to You-val, lassan már a finishben.

Megköszönöm a türelmeteket, és akkor az álló dallal az In The End-el készülően Zack Dean felvételével megköszönöm a figyelmeteket, és igyekszem a holnap is érkezni majd. Elnézést kérek még egyszer a szuper kívánság műsornak az elodázásáért, de sajnos ezek a körülmények nem mindig nekem segítenek. Köszönöm még egyszer, hogy hallgatotok, Boriszkát hallottatok az elmúlt két órában. Sziasztok!

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szüvet.

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Ez a Super DJ Rádió.

neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: Csak neked zenélünk.
1: Things that make you go, hmm.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a Szubredi.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: A legjobbak a legjobb helyen.
5: I'm David Guetta.
4: Super DJ Rádió.
6: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
4: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban. A Szuper DJ.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Super DJ Radio.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. Hungarian
1: Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio. Get ready for the launch.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

szív napot is egyben kellemes kora délután, vagyis inkább késő délután kívánok mindenkinek. 2026, azt mondja, hogy 6. harmadik napját írjuk, amikor is 18 óra 14 perckor bejelentkezik Doki. Sziasztok! Azt mondja, hogy 2 órán keresztül tömény Eurodance, mondjuk 10 percet késtem, elnézést érte. Volt a kisebb problémák, de aztán megtaláltam az okát, úgyhogy kis küszöböltem a dolgokat. Nézzük a Viber-t, 0-70-45-95-995. Ide jönnek az üzenetek természetesen, amik beolvasásra kerülnek. 2 órán keresztül olyan tömény, brutális Eurodance végig, gyerekek van pörgésre, mint az őrültek háza. A köbön ráadás képe, még annak is a köbén, érted, a nagyon durva. A köbe akkor a biztosítás mindenképpen rendezett, ugyebár. Na csapjunk a lecsóban, mindenkinek jó szórakozás, Doki vagyok. Ti pedig a www.superdigiradio.hu-t halljátok. Sziasztok, nagy erőnke! Ú, nagy zene, figyelj a kezdést!

Idő a Travage, Godzilla Rhythm is the Melody, Eurodance Mix Man-en adásképpen, mibe másban nem. Csak a pumpa végig, a pumpa.

Viszont pillanatunk tovább. Nézzük a Vibert. Kis a család volt az első csodás este felét kívánunk neked, Doki! Innen Erdélyből, Endő Szegedből az is a család jelen és örül neked, de már vártunk téged, csodás este felét kívánunk mindenkinek! És most következik, ha jól be, Doki!

Kul Árkabis itt van, szia Doki, szép estétől, szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen szabad szálláson jelentkezem, akkor leng a kezed is. Gabikám, megkiszer, hogy itt vagy elünk. Szép napot neked is, Sanál, még egyszer is a Dream With Me.

Annyi 100 forintosom legyen, anya, hányszor én ezt leadtam még réges-régen. Úristen, mekkora zene volt. Sweet funny girl. A dalcíme csak ennyi. Woman in love.

Villa tovább itt vanunk Erikai. Szia Erika, ennyit ír, szia Doki. Igen, csapja, lecsóban jöhetnek a pörgő számok, kell az ütem, a palacsinta sütés, ez már hallod a fejnál. Nyitom az ablakot ezerrel. Viszike, üdv Erika. Már nyitom is az ablakot. Jött az epres mákos vegyesen. Az a nagy favorit Dokinak.

voltam, és itt van velünk, hogy doktor úr. Mai műsorom megjelentem. Legnagyobb tiszteletem, Tonyó Káme. Esetleg egy július 24-25-26 Super DJ Rádió Party. Három napon keresztül, akár ilyen zenékkel is talán.

És nem elfejteni, tehát még egyszer mondom, július 24-25-26 Hotel Oero helyi akapszállás, háromnapos szuper Digi Rádió Party. Úristen, mik lesznek ott, majd jövök egy telefonszámmal is. Kiszentobok egy telcsi számot majd, ahol lehet foglalni szobákat. Aki kíváncsi az árakra, a telefonszámom érdeklődte természetesen ezzel kapcsolatban is.

Úgy szeretem ezt a vonatot. Döm-dödödöm-dödödöm-dödödöm végig. 140 BPM-en a Super Rigi Rádió. Olyan dokisan, figyelj!

régi Madonna feldolgozást. Gyerekkorom majd mindig azt hittem, hogy Cheerio, azt mondja, hogy Cheerio. A hülye. Itt Moon Girls, a dal címe Material Girl, ugyebár 1990.

Közben jött egy Viber, ami ugye anya elmondta nekem, hogy mi az én kedvencem, ami a palacsintát illeti, hát ugye hát én nem tudhatom, ugye már. Én doktor úr, bemegy a doktorhoz, tudod, a férj és a feleség, és akkor férjtől kérdezik, hogy nem érzi, hogy el van kicsit nyomva, mire a feleség? Nem. Tehát, doki favorit az a nutellás mákos.

Mint Fiverr 0-70-45-95-95, Peti is itt van, ez Tiadok is, Salgot Arján jelen. Vonulnak a fellegek felétek. Hát köszönjük szépen. Itt ír még, itt már kieste magát. Bízom benne, kicsit elég volt már. Szia, Petya, ciao!

Erika ide, hogy Tomócs a Jam, és Nutella van itthon. Ha megfelelően nézd az ablakot, nézd, attól még kinyitom. És küldöm is!

Ez is mekkora, Jézus, gyere le! Moon Girls után itt van velünk Karina, annyit mondom, Let Me Care of You. Mambra Mixben, figyelj!

Micsoda szinti! Itt velünk Gregász is, szia Doki, megérkeztem én is. Ide jó zenék jut nektek. Üdv a szupereknek is. Szia Gregász, jó, hogy itt vagy? Nem elfejteni, este 8-tól jöjj hozzánk, Gregász kapitány.

És hát ami a bulit illeti, még egyszer mondom, július 24, 25, 26. Mondom a telefonszámot, figyelj. Toll a kézben és papír is legyen előtted, hogy tudjál szobát foglalni. Figyelj. 0620 344 3050. Tehát 0620 344 3050.

közben Balázs írja, mi már mindenképpen ott leszünk, szobát foglaltunk, és a szabadság is péntekre beírva, aha, persze. Aha. Tudom jól.

Fiverr itt van még Bazsi. Sziasztok, jó műsor, de sajnos a találkozóra nem tudok menni. Nézd, elárulom, hogy péntek déltől vasárnap hajnalig szigorúan élő közvetítés javaslásról itt a Szuperegy Rádión. Sok mindenre nem maradsz le, maximum annyi, hogy találkozhattál volna velünk műsorvezetőkkel, illetve mindenkivel. Ezt jó megmondtatok, jó van.

Na figyelem, figyelem! Vigyázat, a razzia van! Hiszen banda neve razzia, nem más! És az everybody!

Pedig a héten beszéltem vele különben, mármint az őnek Bjurennel, megbeszéltük, hogy nem ütjük egymást, a kettő dátum nem üti egymást, de nem hallgatott meg, nem értem. Hogy az angolom nem a régi, nem tudom.

Streetfighter róla TV-s itt vanünk. Szia, hányadika lesz a Jakab Szálási Parti belépős kérdőjel. Line-up lesz kiadva. Fölmész a www.nem. Fölmész a Facebookra, Super DJ Rádió kedvelők oldalára. Ott mindent megtalálsz. Mi mennyibe kerül, stb. Nem lesz belépő. Viszont 3 napról beszélünk, tehát érdemes volt aludni ennek az árait. Az előbbi említett telefonszámon mindent megtudhatsz.

mondom még egyszer a számot. 0620 344 3050. Tehát irány a Facebook oldal, gyerekek. Irány a Super Digi Rádió Facebook oldala, illetve a Super Digi Rádiót kedvelők oldala. Ott mindent megtudtok. Akkor a DJ pult lesz, gyerekek, hogy azt a mindenit is olyan hang meg fénytekdik, hogy jó napot kívánok!

Buliról még egy-két szó. A szálláson, gyerekek, olyan wellness dolgok vannak, hogy megőrülsz, akkor a medence, hogy nem látod a végét, ami benne van az árba majd természetesen. Illetve szauna is tartozik hozzá, mint wellness hétvége is lehet akár. Tudni kell, hogy a bulin, a szombati napon szervezünk majd egy ping-pong parádét. Egy ping-pong versenyt. Szervezünk egy darts versenyt. Szervezünk egy csócsó bajnokságot is. És ha minden úgy van, ahogy gondolom, akkor egy bowling bajnokság is összejönne. A győztesek nem maradnak üres kézzel.

Cső, de tovább megyek. Aki már pénteki nap is ott lesz. Tudni kell, hogy nálunk minden pénteken, mármint a buli által, minden pénteken éjfélkor, jól ad éjfélkor, futóverseny kezdődik. A sejteted. A startvonal hol te? Csak is alkohol által befolyásolt emberek állhatnak. Versenykész állapotban, mondjuk úgy. Hát az gyönyörű lesz ismét. Természetesen a győztes ott is nyereményt kap.

Mitályben itt vanunk Zsolt. Szia, szia, nagy varázsló. Nem, szia, mi a nagy varázsló? Az élenék. Stipli stopli az egy hiány 20-as szoba. És üzenem a hálótársamnak, hogy az ajtó feleli oldal az enyém. Puszi, nyuszi. Igen, tudni kell, hogy Zsú is ott lesz. És hát így, és Simon is ott lesz. Svédországból.

tudnik azért mostanában a Eurodance zenéket, amik már lassan 30 évesek, nem egyszerű megszerezni fekete korongon. Úr, ez szerelmem. Dance for Galar, a dal címe Morrow's the Hustafe.

Közben edik a küldött képet. Készen van a palacsinta. Azt írja, hogy nem tudom, hogy mi jár többet. A kezem vagy a lábam.

Schmidt-Heiber 0-70-45-95-95 Bandesz! Küldött két képet. Két kazárod gyerekek. Két 25 kW-os ráadásképpen. Bandesz, tudod, hogy én is fűtésszerelő vagyok, úgyhogy valami sejtésem van róla, hogy micsoda meló van ezzel. Gyönyörű szépek lettek, és ha látom, hogy nem főső kéményes, hanem ezt gondolom, akkor hátsó. Mit kerestem, gyerekek, ilyen kazánokat? Legalábbis otthonra édesapámnak, hogy... Jaj. Egy kérdés, mekkora kéményírása van hátul?

Mondd a Siri, hogy lehet 130 vagy 150, vagy akár szögletes is, igény szerint. Szögletes nem volt jó, a 150 kerek az jó. Míg jár az agyam azért, hogy... Megmondom őszintén, édesapám azért 80 éves lesz idén. És otthon tökre ment a kazánunk. Hátsó kiöblési hülye. Hátsó kivezetésű kéményes. 150 még jó is lehetne. Sőt. Kétszintes családi ház azt mondja, hogy 25 kilowatt. 16 radiátorral, alcsi radiátorokkal, bőven elég lenne. Jár az agyam. Annyit még jobb, nagy budutál a műsor, köszönöm. Itt vanunk Dace és a Superhero.

nézzük a mai napot. Este 8-tól jön hozzánk Gregas. Majd ez a 10-től. Kőszegi Gabi.

Július 24, 25, 26, tehát Super Digi Rádió 7. partija. 3 napon keresztül. Jakabszálláson a Hotel Aeróban. Szobarendelések pedig 0620-344-3050. Mondom még egyszer, figyelj. 0620-344-3050.

nem is mondok semmit, gyerekek. Hányszor, de hányszor játszottam, Istenem. És még Bakelitről. It's me and my. Úgyhogy milyen a máj? Hát ilyen a milyen máj. Dubi-dube, figyelj, szuper! Hogy is van az, hogy...

Itt van az elnök úr, és a Mr. President. Mondd ki angolosan, mondd, oké. Mr. President. Up and away!

megmondom őszintén, világcigie még. Up and Away nincs meg Bakeliten. Follow the Sun megvan, meg a Coco Jumbo, jaj. Fúj. Meg a Take Me to the Limit is. Az Up and Away-t valahogy még nem találtam meg. Majd meg lesz mindegy. Tudni kell, hogy a Bakelit korongokat a Super Dizsi Rádió találkozóra is viszik, hiszen lesz két lejátszó is. Úgyhogy csinálunk majd egy Bakelit órát, vagy

One Day I Show You Secrets. Ó, de szerelem zene volt ez is. Tudni kell, hogy a 94-93-95 között volt egy lemezkiadó cége. DWA néven futottak, Dance World Attack. Akkor a zenéket hoztak, hogy az valami bődület, figyelj. Hozok tőlük egyet.

Hát itt mondod nekem, guy, van a bad boy. Akkor jó helyen jársz. Na pillanat tovább. Ismét egy nagyon jó, de szuper ene.

Ismét Viber, Baranyi Gabi is itt van. Szép estét, szuper gangster banda. Oh, baby, baby. Szuperetek, fantörpikus muzsikák. Thanks, nagypacsik, ó. És itt mindenkinek. SMFF pont megáll. Baby, baby, igen. SMFF megáll. Baby, baby. Alexi és W és a Mi Adió.

It's Only Love. Mikä sen ostan? Jusan Gregas kapitány. Mekkora nagy ágyú. A mixelésre figyeljetek oda, mert amit csinál a csávú halad, az annyira tűpontos, ezt halál komolyan mondom, annyira tűpontos, hogy érdemes figyelj.

Itt van az új csonóta. Ő Trix Tina és az Another Illusion. Ú, mekkora, figyelj! Basz, halad övön! Föláll a szőr a karamon, Jézusom! Ú, mekkora! Another Illusion.

Na nézzük még egyszer ezt a telefonszámot, azt mondja, hogy 0620-344-3050 július 24-25-26 itt lehet foglalni, tehát 344-3050-20-as az elején. És a 8-tól pedig én hozzánk Gregasz, köszönöm szépen, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. És végigbírtatok a Eurodance Party-t. Olyan dokisan, olyan dokisan. Megtisztelő volt ma is nektek játszani. Köszönöm még egyszer. Sziasztok, ciao.

szép jó estét, szuper DJ Radio, szép jó estét, szuperek! Selection Live itt a Super DJ Radio-ban 8-tól 10-ig élőben. Velem Gregasszal is, remélhetőleg minél több hallgató maradt itt velünk. Dr. Tomnak köszönjük a felvezetést, és nagyon jó kis zenéket pörgetett 2 órán keresztül. Reméljük, hogy velünk marad, ha nem, akkor pedig jó pihenést és kellemes estét. Kellemes estét minden szupernek. Maradjatok velünk!

És írjatok, írjatok, tudjátok, Viber számunk 70-45-95-95. Ide lehet nekem írogatni egészen 10-ig, ahogy mondtam. Mindenkinek kellemes estét és jó zene hallgatást.

És van is már írogatónk, vannak már írogatóink a Viberre. Itt van Kisa István, csodás estét kívánunk neked, kedves Legacy innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az Isa család már vár téged, és örülünk, hogy újra itt vagy, már hiányoltunk, kell ez a Selection Live, hát köszönöm szépen, örülök, hogy hiányoltatok, és megpróbálok majd azért jönni többször. És természetesen itt van Encsike is. Szia, kedves Gregasz! Sziasztok, szuperek! Encsike jelent, mint mindig. Gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek. Jó adást! Húscsika, Encsike, hát örülök, hogy itt vagy, és örülök, hogy itt vagytok. Kellemes estét mindenkinek!

és nézzük tovább a Viber üzeneteket. Picit itt frissítettem rajta. Majoros Imi küldött az egy üzenetet, de mondjuk azt nem látom, hogy mit, de örülök, hogy itt van. Nem tudom, nála valahogy nem jött át az üzenet, és van egy ismeretlen írónk is. Jó, az itt sok fület. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagytok. Mindenkinek kellemes zenehallgatást. Aztán itt van velünk Házi is, szokásos remekben. Gregos újra a ravasz, jelenléti pipa. Üdvözlet mindenkinek, Házi, üdvözlet neked is.

Aztán itt van velünk Baranyi Gábor is. Gregasz, Max, tiszteltem. Ja, a pisztácia kifogyott csokoládé nem is volt. Mákos tészta zsebben, és gó. Hát örülök, hogy itt vagy. És azt írja, hogy hoppá, ki meki mindenkinek. Hát ki meki, aki úgy gondolja is.

Közben ladásztabb írja nekem, hogy hát mik ezek a finom lágy ütemek. Gondoltam, ha már elkezdődött a nyár, akkor picit kell kezdjük ezeken kis nyári zenékkel.

közben azért kiderült, hogy az ismeretlen az nem is annyira ismeretlen, hisz külszeig a vért nekünk. Nem tudom, valamiért nekem nem írja ki. Pedig most már rá is frissítettem. De Majorosi minél is itt volt valami guvanc, úgyhogy lehet, hogy nálam lesz a gond. Majd meglátjuk, de örülök, hogy itt vagy, és várunk téged, hiszen tudjátok, utánam este 10-től jön az éjjeli bagoly, Kőszegi Gabi, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.

csak hogy ne csak a jól ismert slágerek menjenek. Egy újdonság, Bird of Paradise. És közben Baranyi Gábor, alias Protector Game írt nekünk, hogy a Soproni Faternak küld sok Sopronit. Reméljük itt van Fater is.

Közben itt a Viberre Baranyi Gabi küldött egy fotót, többet is, egy igazi bagolyjáratról. Majd Kőszeri Gabi megnézi este 10 után.

Nagy klasszikusok 2026-ban is újra előszedve. Közben Gaviria, Gregasz Mester, Balú kapitányosak a muzsikák. Fine, thanks, nagy pasi a műsorért. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagytok. Aztán a következő is egy jó kis 2026-os verzió. Ami nem más, mint Fatboy Slim. Right here, right now. Ez itt a Super DJ Radio Show Selection Live. Viber számunk pedig 7045 95 295. Aki gondolja, írogasson nekem.

Ez még mindig a Super DJ Radio, és ahogy Dr. Tom is említette, lesz nekünk egy jó kis találkozónk. 2026. július 7. hó 24-től 26-ig. Ott leszünk az Aero Hotelben, Jakab szálláson, úgyhogy aki tudja, aki tud, az jöjjön. Remélhetőleg hatalmasból lesz, rajtunk nem múlik. Aki esetleg már foglalt szobát, majd tudja, hogy jönni fog az, emelje fel a kezét. Viber számunk 7045 95 995, kivel fog találkozni?

Ez a Super DJ Rádiósban a Selection Live. Egészen 10-ig élőben, valami ragasszal is, utána sem menjetek sehova, hiszen jön a bagolyjárat, Külszegi Gabi. Úgyhogy érdemes velünk maradni. És ami még fontos, Viber számunk 70459995, ide lehet írogatni. Nyugodtan küldjetek üzeneteket, képeket, bármit. Na jó, nem bármit. És ahogy mondani szokás, a Selection Live-ban megfér régi és új is. Vegyítjük, összegyúrjuk a zenéket.

És itt van velünk a Viberen, Kincső és Kristóf is. Szia Későn, ugyan, de itt vagyunk. Hát örülök, hogy itt vagytok, és nem baj, nem baj. Legalább befutottatok, kellemes estét nektek.

Ez itt a Super DJ Radio-s emlékeket ébresztünk. Picit elmentünk el régebb irányban. Be ne felejtsétek el. Este 10, és jön hozzátok Kőszeg Gabi. Picit bele lendülünk. Ami fontos, Viber szám 74 95 95 95. Lehet még rugat nekem.

És amit reklámozunk mostanában egyet a többet, hiszen tudjátok, 7. Szuper DJ rádiós találkozó közeledik a dátum, Jakab Szállás Aero Hotel, 2026. 7. 24-től 26-ig még lehet foglalni, ha jól tudom, szállásokat, úgyhogy mindenki húzom bele, aki el akar jönni. Én mondok egy telefonszámot, akit esetleg érdekel, 0620 344 3050, elmondom ezt még, és aki esetleg nem tudta megjegyezni, és a részletekre is kíváncsi, az látogasson fel a Super DJ Radio Facebook oldalára, és mindent részletesen megtudhat az eseményről. Gyertek minél többen!

közben is, ha István írt nekem, kedves Degasz, azért hiányolunk ez ilyen szuper műsorért és muzsikákért, mert mindenki egyedi a szuper DJ-nél, mint műsorvezető, és ezért nagy köszönet, hát nektek nagy köszönet, hogy itt vagytok velünk, és hallgattok minket nap, mint nap. Igyekszünk azért többet jönni majd. Egy nagy köszönet mindenkinek, aki hallgat minket.

5 perc múlva este 10, ami azt jelenti, hogy véget ér a mai Selection Live. Az utolsó zene kicsit hirtelen lett fölrakva, hiszen olvasgattam itt a Viber-t, aztán elméláztam egy picit, de se baj. Az élő műsor varázsát szokták mondani mindig, amikor elrontunk valamit. De ne menjen senki sehova, hiszen este 10, és jön az éjjeli bagoly járat, Kőszeg Gabi. Úgyhogy maradjatok. Ami fontos, Super DJ találkozó, ne felejtsétek el. Gyertek a Facebookra, és olvashatok minden infót róla. Jelentkezzetek, gyertek. Én megköszönöm a figyelmet. Örülök, hogy így velem voltatok hétköznap este is, és maradjatok velünk, ahogy mondtam az előbb is. Az elmúlt két telepen regasztaltátok a Mix megtalálta a szokásos helyen nem sokára. Mindenkinek további szép estét, jó zenehallgatást. Sziasztok!

halljátok, hogy gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, késők a hölgyeknek, puszi a lányoknak és egy hatalmas pacsi az uraknak. Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok! Június 3. szerda, 10 óra múlt 5 perccel. Gregász kollégának köszönjük ezt a nagyszerű két órát. És külön köszönet itt a Delirium Silence-ér a végére. Szuper zenéket hoztál Gregász, mint mindig. Mikrofon is a lejátszó mögött szerény jó magam, Kőszegi Gabi. Tettem hozzátok egy szerény órára. Olyan hét közepei. Kis bemelegítő. Csak azért, hogy legyen még erő majd a hétvégéhez. Van egy Viber számunk 3670-4595-995. Szeretnél üzenni, akkor megteheted. Ma este folyamán pedig a színpad, nem más, mint a 90-es és a 2000-es évekbeli trendzenéké. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Ami pedig itt a zenei időutazásunkat illeti, 1999-el kezdtek. Psygnosex és az Orange Team.

kedves bagyok, ahogy ránézek itt a Viberünkre. Mindig öröm látni, hogy az éjszakai bagyok így a hét közepén is készen állnak egy jó kis időutazásra. Hamarosan nyitom azt a bizonyos bagolynaplót, megnézzük, kik azok az éjszakai bagyok, akik itt vannak velünk. Előtte viszont elhoztam nektek szintén 99-ből a Solar Stone-t és a Seven Cities-t.

hogy nyíljon az a bizonyos bagolynapló, elsőként köszönteni mencsikénket. Szia, kedves Kőzei Gabi, sziasztok, éjszakai baglyok, Encsike Pagó jelen, bolgása és munkára készen, puszcsika Encsike, és jó utazást kívánok mindenkinek. Szia, drága főcsapos, örülök, hogy itt vagy. Másodiként Erdély Herdő Szent György, felveszik az Isa családot, Isa Isti barátomat, aki annyit ír, csodás estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Herdő Szent Györgyből. Az Isa család jelen már vártunk, és szuper esti elé nézünk, mert itt a Bagoly Express, és újra beindult az éjszakai szuper járat. Kedves Istikém, örülök, hogy itt vagytok. Harmadikén itt van velünk Nagy Zolink is, Oroszlány Cityből. Szia Zolikám! A hangom én pedig előre is elnézést kérek, igazi deep vokálban nyomom. Hamarosan majd elkezdődik az a bizonyos írsai kúra. Szigorúan megfázás ellen. Nagy Zoli után köszönteném Simon tornyát, és itt van velünk Ladár Szabi barátom, aki annyit írt, csapassuk Kőszegi úr, Bagolyjára Simon tornyán már elindult. Szia Szabikám, örülök, hogy itt vagy. Szintén oroszlány, itt van velünk Gedeon néni, azaz Maskás és Szilvi barátném. Üdvéjeli Bagoly úr, nagyon vártalak, örülök, hogy jöttél. Kedves Szilvikém, én örülök, hogy itt vagy.

Itt is van a következő versenyzőm, egyenesen 2000-ből, szóval egy évet ugrunk előre. Solarstone után itt van velünk Free Radical és a Surreal. Közben pedig köszönteném debreceli barátomat, Bazsit, aki annyit írt: szia Punci, szuper muzsikák, szuper vagy. Szia kedves Punci, örülök, hogy itt vagy. Egy kis debreceni cserediák.

köszönteném Béci barátomat is, következő megállunk Dunaszerdahelyre. Szia kedves Bécikém, örülök, hogy itt vagy. Béci azt írja, hello barátom, meg vagyok jöve.

következő megállom pedig nem más, mint Németország. Itt van velem az Edekás Zsolti barátom, a főbetyár, aki annyit ér, szevasz, bagoly kapitány, kispacsi, nagypacsi, Németország jelen. Azt mondja, mókmester, mi ez a komolyság? Szia, kedves barátom! Hát csak adja, hogy nincs hangom. Zsolti is annyit írt, így áll egy toroköblőtő írsait. És egy üzenet Encsinek. Encsi, egy jó torok erősítőt keverje a mókmesternek, mert nagyon taknyos, varjú hangja van.

kedves baglyok, következő versenyzőm szintén 2000-ből. Nem más, mint Chakra és a Home.

Bencsi is azt írja, hó, keverek én neki olyan torok erősítőt, hogy besz a behú. De ha kell, akkor még bájitalt is. Bármire kapható vagyok, csak így átok már azt a részban fütyülőjét neki.

nem más, mint Csutka Janunk, egy régen veszett éjszakai bagoly. Szia, kedves Janu, örülök, hogy itt vagy.

főcsaposunk írja, ezek szerint ma nem csodálhatjuk meg a csengő bongó ének hangod. Kedves Encsi, ma nem leszek Zambó Jimmy, így van. Remélem, hogy azért majd péntekre azért megjön. És itt van velem Csörgő Zsolt Zsocánk is. Huhu Gabi, a train nem vár. De nem ám, szia kedves Zsoca!

Közben itt egy újabb üzenet Gedeon nénitől, aki költött nekem egy verset is. És mielőbbi jobbulást kíván. Hát kedves Szilvikém, köszönöm!

Köszönjük pedig egy újabb felszállót, és itt van velünk Csányi Jánosunk. Szia, Bagó jelenlétével aláírva Olaszországból szép estét mindenkinek. Majd egy jó szórakozást. A pihenő megkezdve, csapasd neki. Szia, kedves Janikám, örülök, hogy itt vagy.

kedves fogjuk, hogyha valakinek egy hajszobrászra lenne szükség. Gedeon néni bármikor a rendelkezésére áll. És amit költött, az így szól nekem. Gedeon néni a vandál fodrász. Hajszárítóval üti a páciens fejét. Mégis a férfiak úgy imádják, csokival, pálinkával keresik a kegyét.

És kedves bagyok, ez már egy újabb kedvenc 1999-ből. Push és egy Universal Nation, egy jó kis Ferry Corsten remixben.

és ahogy is a Isti írja, kedves Kőszegi Gabi, itt mindegyik kedvenc, hiszen ez a Super DJ Rádió Nightlife. Kedves Istikém, köszönöm szépen, teljesen igazad van. Általában amiket esténként pörgetek, az tényleg mindegyik kedvenc. Tudom, sok van belőle.

kedves magyok, itt a vége, fuss el véle. Ugye a műsor végére azért majdnem el is ment már a hangom. Mindenkinek köszönöm az elmúlt egy óra megtisztelő füleit. Mikrofon is a lejátszom meg a szerény nyomogam, Kőszei Gabit hallattátok. Találkozunk holnap este. Remélem, hogy addig egy kicsit javulni fog a helyzet. Max, ha nem, akkor majd csak a zenére összpontosítunk, nem pedig a dumára. Aki mellózik, annak kitartást. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok még egyszer mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk. Kattanj ránk.

Touché.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.
6: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szöveg.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.